0: tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte napi rendelőtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 bizottságot állítanak fel, ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom-Budapest vagy a Csepel-Sziget térségében. A Körösök környékén és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Teljesíteni kell a szuper mérföldköveket az uniós forrásokhoz. Július 1-én nyithat a budapesti állatkert biodómja. Holnap kicsit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Teljesítenie kell a szuper mérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Várható a július 1-én nyitja meg kapuit a biodóm a fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek. Emellett hulmánokat, baliseregélyeket, sarkantyús teknősöket is láthat itt a közönség. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Korai hőhullám sújtja Franciaországot, a napokban a hőmérséklet helyenként a 38-39 Celsius fokot is elérheti. Ez májusban teljesen példanélküli. A korai kánikulának már legalább 7 halottja van a francia hatóságok szerint. A meteorológusok úgy látják, az enyhülésre legalább vasárnapig várni kell. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na tessék, ez pedig már szerda, ugye? Pedig még csak most kezdtük a hetet. És itt szerda mennyivel könnyebb, mint egy kedd. Na, remélem mindenki így érzi. Pihentető volt az éjszaka, akinek munkával telt, annak is remélem, hogy nem akadt túlságosan sok dolga. Maradunk a nyárias hangulatnál, már hogyha nem instabilizálódik itt a légkör, mert mostanában leginkább erre szoktak hivatkozni. Az utakon vigyázzunk. Egyébként személyes tapasztalat, hogy az a két napos esős hétvége, az nagyon csúnyán megmarta szeretett fővárosunk útjait helyenként. Zuglóban inkább bele se kezdek, hogy hol lehet kisebb méretű kráterekben szinte kirándulni a gépjárművel, úgyhogy óvatosan, ne legyen se tengelyköri törés, se kormányrángatás. Jó, én természetesen majd hozom a történeteket, leginkább a mai naphoz kapcsolódóan, no meg a zenéket. Majd Bruce Springsteen, egy kis Cranberries, kezdésnek meg Up All Night. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Jó hír, hogy elvileg ma felszabadul a 22. kerületben a Török utca lezárás alól. Ugye bő egy hónapja a Dózsa-György út és a Bartók Béla út között folytak a munkálatok.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Boldog félhetet mindenkinek, és boldog, már is mondom, nemzeti fényvédő napot. National Sunscreen Day. Bár az USA-ból indult, már a nemzetközivé vált. Tudatossági nap célja, hogy a nyári szezon kezdetén emlékeztesse az embereket a bőrrák megelőzésére, és a naptej használatának fontosságára. Legyen így? Na, majd mindjárt jövünk a rock történelemmel is, de persze addig is zenélünk. Hírek után Jefferson Airplane.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk. Ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte. 5 bizottságot állítanak fel, ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a gyermi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila a rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
3: Hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom, Budapest vagy a Csepel-sziget térségében. A Körösök környékén és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. A felhőtlen, derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk! Folytatjuk! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel! A mikrofon

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes szerdát mindenkinek. Na, hát kezdjük mondjuk azzal, hogy 63. Megjelent Bob Dylan második stúdióalbuma, a The Freewheeling Bob Dylan, amelyen olyan korszakalkotó dalok kaptak helyet, mint a Blowin' in the Wind. Egyébként előtte pár évvel, 57-ben Buddy Holly indult útjára. Igen. A Decca nevű kiadó, a Crickets nevű formációtól a Dead I Will Be The Day című dalt kiadta. 2003-ban, meg ha már albumoknál tartunk, megjelent a Led Zeppelin koncertalbum. Előtte azért még volt egy olyan is, amit úgy jegyeztek fel, hogy Mick Jagger frizura büntetése. Ez 64, egy angliai Coventry iskolában 11 fiút függesztettek fel, pusztán azért, mert Mick Jaggerre hasonlító sérót vágattak maguknak. Igen, volt az itt. 103.9 Rock FM, utakon kéretik vigyázni, zenével megfolytatjuk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, tartja magát a sávzárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, illetve az útszűkület a Mester utcában. Jó hosszan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám. Na, istenél aludtam ma is.
6: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacor Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Teljesíteni kell a szuper mérföldköveket az uniós forrásokhoz. Július 1-én nyithat a budapesti állatkert biodómja. Holnap kicsit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Teljesítenie kell a szuper mérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
10: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
9: Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a Biodóm a fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek. Emellett hulmánokat, baliseregélyeket, sarkantyús teknősöket is láthat itt a közönség. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Korai hőhullám sújtja Franciaországot, a napokban a hőmérséklet helyenként a 38-39 Celsius fokot is elérheti. Ez májusban teljesen példanélküli. A korai kánikulának már legalább 7 halottja van a francia hatóságok szerint. A meteorológusok úgy látják, az enyhülésre legalább vasárnapig várni kell. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép szerdát mindenkinek, utakon lesznek szívesek vigyázni. Ha esetleg ismernek Hellát, talán sokkal inkább Ágoston, a körüket köszöntsék, jó? Vagy Varga Miklós, egy kis Golden Earring személyes kedvenc, kezdésnek meg, itt a Queen. Na meg persze hozom majd a történeteket.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na szóval azért régen is volt ám az úgy, mint ahogy manapság is van az úgy. Szóval 64-et írunk, és egy Coventry iskola, nevezetesen a Woodlands Comprehensive School nevű fiú iskola igazgatója, Donald Thompson hozott egy abszurd, de határozott döntést. A Beatles frizura jöhet, de a Rolling Stones frizura ki van tiltva. Az igazgató kijelentette, hogy a diákok azonnal visszatérhetnek az órákra, amint levágatják a hajukat, mert hogy ugyebár nevezetesen 11 fiút függesztett fel az órák látogatása alól, mert hogy olyan hajuk volt, mint Mick Jaggernek. A Rolling Stones stílusát koszosnak, ápolatlannak és túl hosszúnak nevezte, mivel a fülekre és a tarkóra is rálógott. Hogy mit tettek a diákok? Hát nem mindenki tört meg azonnal. A felfüggesztés utáni napokban 4 fiú beadta a derekát, elment fodrászhoz és visszatért az iskolapadba. 7 fiú viszont fellázadt. És fontosabbnak tartotta Mick Jagger iránti hűségét és a rock and rollt, így ők inkább otthon maradtak vállalva a további büntetést. Miért volt ekkora ügy a haj? Hát a Beatles tagjait ekkoriban még viszonylag jó fiúnak látták, mert hogy azért ott megvolt az öltöny, meg a gomba, de a Rolling Stones ekkoriban már nagyon tudatosan építette a fésületlen, veszélyes rockerek imázsát. Ettől tartottak a tattó bácsik. 103.9 Rock FM, na zenéljünk, nem sokára megnézzük a híres születésnaposunkat is, vagy azt, hogy mivel tudnak eldicsekedni a ma születettek, akiknek amúgy boldogok.

0: Rock FM.
1: 7:30 értünk, remélem, hogy mindenki itt tart, tehát aki névnapost keres, az keressen Hellát vagy Ágostont. Kereshet Pelbárt is, csak szerintem kicsi az esélye. Hírek, információk, aztán meg majd megnézzük, hogy a ma születettek mivel tudnak eldicsekedni, és persze zenélünk, úgyis, mint Survivor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Készül Budapest a szombati Bajnokok Ligája döntőre. Megfilmesítik a Louvre tavalyi látványos ékszerrablását. Erős lesz ma is az UV-sugárzás itthon. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csaknem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a PSG és az Arsenal csap össze a Puskás Arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légi irányítóval külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is megnyitják. Ide érkezik majd az összes londoni járat. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban működik a lovas terápia mind három ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terület. Tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: A felajánlásokat május végéig várják. Film készül a Louvre-ban történt ékszerrablásról. A párizsi múzeumot tavaly októberben fényes nappal fosztották ki. A tettesek egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe. 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert emeltek el. A betörés alig 8 perc alatt zajlott le. A történetből egy most megjelenő könyv alapján nagyjátékfilmet készítenek. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog születésnapot, kedves május 27-eiek, mondhatnám azt is, hogy God Save the Queen. Mert hogy 77-et írunk, és e napon jelent meg Angliában a Sex Pistols legendás antimonarchista kislemeze, ami szerintem mindenféle

A királynő hivatalos portréján a szemeit és a száját újságkivágásokból összeollózó dalcímek takarták el. Teljes volt a bojkott. A BBC és az összes független rádióállomás teljesen kitiltotta a dalt a műsorából, míg a reklámot is megtiltották. A nagy áruházláncok megtagadták a lemez árusítását. A lemezgyár munkásai kezdetben nem voltak hajlandóak legyártani a korongot a szöveg miatt. A dal a bojkott ellenére is elképesztő sebességgel fogyott. A hivatalos brit listán a második helyig jutott, de máig tartja magát a megalapozott gyanú, hogy a listát szándékosan manipulálták. Az akkori első helyzet Ross Stewart mögött a Sex Pistols nevejét sokáig csak egy üres, fekete sávot mertek megjelentetni a nyomtatott listákon, nehogy leírják a zenekar nevét. Egyébként aztán majd június 7-én érte el a botrány a csúcspontját, amikor a zenekar kibérelt egy Queen Elizabeth nevű hajót a Temzén, és miközben a hajó elhaladt a parlamenti épülete előtt, a zenekar élőben, mondani se kell, teljes hangerővel játszotta a dalt. A fellépés kaotikus rendőri intézkedéssel és a zenekar menedzserének, Malcolm McLarennek a letartóztatásával végződött. Úgyhogy így, kedves születésnaposok, ezzel a punk történelmi botránnyal és mondhatni kiindulási ponttal lehet eldicsekedni. 103.9 Rock FM? No, hát akkor Isten óvja a királynőt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Jó hír, hogy elvileg ma felszabadul a 22. kerületben a Török utca lezárás alól. Ugye bő egy hónapja a Dózsa-György út és a Bartók Béla út között folytak a munkálatok.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
2: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
2: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Folytatódik a szúnyogírtás, a nagyobb folyók tavak mentén gyérítenek. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk. Ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
9: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
8: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról, közölte az oktatási hivatal. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! legnagyobb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát mindenkinek, 27-e a dátum. Nem sokára majd hozok egy kalandos történetet, egy kis kriminalisztika, na persze rockhoz kapcsolva. És közben szólnak majd a zenéink, úgyis, mint nem sokára Aerosmith, Edda, ez meg itt a Guns N' Roses.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, ígértem ezt a kis szaftos történetet. Tudjuk, ez a Bruce Reynolds. Segítek, a nagy vonatrablás, ugye? Az újkori brit történelem leghíresebb rablása, ami 63. augusztus 8-án esett meg, amikor említett úriember Bruce Reynolds és 15 tagú bandája megállított egy Glasgow-ból Londonba tartó királyi postavonatot fegyverek nélkül, de nagyon precíz tervezéssel 2,6 millió fontot zsákmányoltak, ami mai értéken hát több mint 70 millió font lenne, ez kb. 33 milliárd forint, ha jól váltjuk, ugye? Reynolds imádta a luxust, a drága öltönyöket és az Aston Martint. Úgyhogy a rabolt pénzből hamis útlevelet szerzett, plasztikai műtétet hajtatott végre, és családjával együtt Dél-Franciaországba, a Francia Rivierára menekült. Itt Keith Richard Miller álnéven élt. És ami a rock kötődés? Hát nyíltan együtt mutatkozott és bulizott a Rolling Stones tagjaival, akik ekkoriban szintén gyakran megfordultak a Rivierán. És hát teljesen elvegyült egyébként a korszak feltörekvő művészeti elitjével. Mondani se kell, hogy Jaggeréknek lövésük sem volt róla, hogy a sármos, dúsgazdag brit úriember valójában a Scotland Yard által leginkább keresett bűnöző. Egyébként Reynolds a pénz egy részéből fiatal induló beat és rock zenekarokat, valamint művészeti projekteket is támogatott. Hogy mi történt május 27-én? Hát a rablás után Reynoldsnak sikerült eljutnia egészen Mexikóig és Kanadáig, de a brit hatóságok sosem adták fel a keresést, és 65 májusának végén, e napon a Scotland Yard és az Interpol új országos és nemzetközi körözési hullámot indított el a fotóival és a megváltozott arcvonásaival, miután fülest kaptak, hogy az európai luxus üdülőkben látták felbukkanni. A történet vége egyébként 68-ra Reynolds pénze elfogyott, így kénytelen volt visszatérni Angliába, ahol végül letartóztatták, és 25 év börtönre ítélték, amiből 10 évet ült le. Igen. Egyébként a zenész szál itt sem szakad meg, mert hogy a fia Nick Reynolds elismert zenész lett, és csatlakozott az Alabama 3 nevű brit elektronikus blues rock bandához, akik egyébként a Mafiózók című sorozat híres főcímdalát is éneklik. Úgyhogy van itt minden, tekeredés, fonódás, vonatrablás és rock and roll. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!
1: 103.9 Rock FM.

0: Rock FM.
1: Fél kilencig jutottunk, remélem zökkerőmentes a reggel, hírek, információk, aztán meg majd egy újabb történet a mai naphoz kapcsolódóan, jó? Ma meg zenélünk, jön a Dire Straits.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Júliusban nyithat a budapesti állatkert biodómja. Májusban szokatlan hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon holnap kicsit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Teljesítenie kell a szupermérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használ, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Várható a július 1-én nyitja meg kapuit a biodóm a fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek. Emellett hulmánokat, baliseregélyeket, sarkantyús teknősöket is láthat itt a közönség. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesést teszi teljessé. Korai hőhullám sújtja Franciaországot. A napokban a hőmérséklet helyenként a 38-39 Celsius fokot is elérheti. Ez májusban teljesen példanélküli. A korai kánikulának már legalább 7 halottja van a francia hatóságok szerint. A meteorológusok úgy látják, az enyhülésre legalább vasárnapig várni kell. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

jó reggelt, jó utat, jó munkát! Ha azt mondom, 1965 az első heavy metal zene a tévében. A The Kings e napon adta elő az All Day and All of the Night című dalát az amerikai tévében, és a dalnak a torzított riffelése is nyersessége miatt a zenetörténészek ezt a fellépést tartják az egyik legelső alkalomnak, amikor a korai hard rock heavy metal hangzás betört a tengeren túli televíziózásba. Egyébként ez gyakorlatilag egy kicsit meg is nyekkentette a tengeren túli karrierjét a bandának. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért volt ez annyira sokkoló, ugye tudnunk kell, hogy Dave Davis, a zenekar gitárosa, 17 éves volt, elégedetlen volt.

teljesen a padlóra küldte a nézőket meg a producereket. A dal mindössze két akkordos, agresszív alapja, ami hát gyakorlatilag így a punk és a hard rock műfaj előfutára volt, azt eredményezte, hogy hát kitiltották Amerikából. Katasztrofálisan végződött a fellépés. A megtorlás azonnali és kíméletlen volt, 4 évet kaptak az USA-ból kitiltásra. Miközben a kortársaik a tévés szereplések után meghódították és letarolták az amerikai piacot, lásd Beatles, Rolling Stones, addig szegényeknek ez jutott.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, tartja magát a sávzárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, illetve az útszűkület a Mester utcában. Jó hosszan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 909

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 4000 rendőr lesz szolgálatban a BL döntő időszakában a fővárosban. Filmet készítenek a Louvre-ban történt ékszerrablásról. Erős lesz az UV-sugárzás. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csaknem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a PSG és az Arsenal csap össze a Puskás Arénában, a párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légi irányítóval külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is megnyitják. Ide érkezik majd az összes londoni járat. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban működik a lovas terápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terület. Tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Film készül a Louvre-ban történt ékszerrablásról. A párizsi múzeumot tavaly októberben fényes nappal fosztották ki. A tettesek egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe. 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert emeltek el. A betörés alig 8 perc alatt zajlott le. A történetből egy most megjelenő könyv alapján nagyjátékfilmet készítenek. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: Itt is vagyok, és ez az óra is remélem Rógyásik lesz a legnagyobbakkal, sőt a legnagyobb kedvencekkel, jó? A névnaposokat ne feledjük el, úgyis mint, május 27-e, akkor Hella és Ágoston, utakon vigyázzunk, és akkor hát Iron Maiden, Santana, Stone Temple Pilots, ZZ Top, vagy éppen mindjárt Doors, addig viszont még White Child.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
4: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Folytatódik a szúnyogírtás, a nagyobb folyók tavak mentén gyérítenek. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
8: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
7: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról, közölte az oktatási hivatal. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Let's Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, hát mégpedig a szerdai Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, azért van ilyen nagyon-nagyon gyorsan szerda, mert ugye túl vagyunk a pünkösdi hosszú hétvégén, és ez csak egy rövid hét, de az azért áll még előttünk néhány hosszú hétvége ebben az évben, úgyhogy én azt mondom, hogy senki se szomorkodjon, mindenki frissen, fitten, fiatalosan és kipihenten álljon neki ennek a hétnek, aztán úgy lepörög, mint a fene, annál is inkább, mert mi a legjobb rockzenékkel pörgetjük le. Most a Journey érkezik, a legendás Aur bandának a 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágere, melyet kvázi tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy pályafutásuk legnagyobb slágere érkezik, amely megjelenése évében a Golfőrültek című vígjátékban csendült fel, azóta pedig számos filmben, tévésorozatban és reklámban hallhattuk már, gyakorlatilag szerintem a fiatalabb generáció is onnan ismeri. Ez az, amikor az ember azt mondja, hogy jó, ez az a dal, Journey, Any Way You Want It.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, és már itt is van az Extrém, akikkel kapcsolatban csak is örömhíreink vannak, mert hogy megkezdték a munkát hetedik stúdióalbumukon, az új lemez pedig a 2023 júniusában megjelent Six folytatása, és hát a Six ugye komoly sikert hozott a zenekarnak, és új lendületet adott a pályafutásuknak. Az albumon olyan dalok kaptak helyet, mint a Rise, amelynek gitárszólóját néhány zenei lap az évszázad szólójaként emlegette, valamint a Banshee és az Other Side of the Rainbow. A lemez pedig egy nagyszabású világkörüli turné követte, amely Észak-Amerikát, Európát, Indiát, Japánt és Ausztráliát is érintette, és ami jó hír, hogy az Extrém 2026-ban újra útra kell, a zenekar a Def Leppard és a Mötley Crüe turnéjának vendégfellépőjeként csatlakozik a koncertsorozatokhoz. Szóval lesz a bandának dolga elég, ez az Extrém és a Get the Fuck.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sportarénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az Objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sportaréna. Alice Cooper, Bed of Nails.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103 9 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát bizony. Na most a szerdai Rock délelőttben az a jó, hogy utána jön a csütörtök és a péntek. Hát elmúlt a pünkösdi hosszú hétvége, de van helyette ajándékba, így rövidhetünk, úgyhogy ezt kihasználjuk, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, és hogyha otthon pízik, akkor jó pihit. Hát ha már a legjobbakról van szó, akkor Led Zeppelin, akiknél felmerült, legalábbis szerintem a rajongók folyamatosan azt szeretnék, hogyha elindulnának valamilyen turnéra, ez nem lehetséges, mert Robert Plant azt mondja, hogy nem. Azon kívül ő tavaly novemberben kiadott egy új lemez Saving Grace címmel, és ő most ennek az anyagával járja a világot, és hát pont ezért nem gondolnám, hogy ő valaha is össze akar állni újra a Led Zeppelinnel, de egy a lényeg, hogy John Bonham fia, Jason Bonham is ilyen Led Zeppelin tribute zenekarban működik, és ők is járják a világot, szóval lehet, hogy egyszer majd beléjük akadunk. Az a neve a bandának, hogy Jason Bonham's Led Zeppelin. Na de most az eredeti következik. Ez a Led Zeppelin és a Stairway to Heaven.

3-9 Rock FM, na itt van velünk a Foreigner, akik a 70-es évek végétől a mainstream rock egyik legnagyobb sikersztoria. A zenekar 1976-ban alakult, és karrierje során több mint 80 millió lemezt adott el világszerte, ebből közel 40 millió csak az Egyesült Államokban. A csapatot a brit gitáros Mick Jones alapította, és 1977-ben már meg is jelent önmagukról elnevezett debütáló korongjuk, amely óriás robbanás lett, és mind a három kislemez, amelyet kiadtak róla, mindmáig a rock történelem egyik legnagyobb klasszikusa. A korong legismertebb dala mégis a Cold as Ice. A szám Mick Jones személyes élményeiből táplálkozott, és egy önző, anyagias nőről szólt, akire végül visszaszállnak saját bűnei. A Foreigner ezek után éveken át ontotta a rádióslágereket. Olyan örök klasszikusokkal írta be magát az amerikai rock történelembe, mint a Jukebox Hero, Waiting for a Girl Like You, vagy az I Wanna Know What Love Is. Most viszont az a dal érkezik, amelyről egész eddig beszéltem. Foreigner, Cold as Ice.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és hölgyeim és uraim, már nagyon-nagyon közel járunk a Metallica koncertekhez, mert ugye kettő darab koncert lesz itt Magyarországon. Június 11-e és 13-a Puskás Aréna, az M72 turné, a Metallica M72 turnéja ide is megérkezik nem sokára. Hát én nem gondoltam volna, hogy valaha eljön, mert nagyjából egy éve tudjuk, hogy jönni fognak, de hál' Istennek meg fognak érkezni, és ráadásul két különféle koncerttel, két külön setlist és négy különböző vendégzenekar. Június 11-én Pantera és Avatar, 13-án pedig Gojira és Knock Loose, és mint ahogy mindig, most is minden eladott jegy árának egy részét a zenekar az OBD My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel. Most pedig jöjjön az a dal, amelynek köszönhetően immáron 4 éve úton van a Metallica. Ez a Master of Puppets.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, amely már szerdán délután folytatódik tovább. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy berobbant ide nekünk a nyár, ami nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon üdvözöljük. Hát mondjuk én retteltesen szeretem, még ilyenkor is pulóverben járgálok, de hát kinek mi, ugye? Egy a lényeg, hogy egy dologban közös nevezőre jutunk, és ezek pedig a legjobb rockzenék. Na, annál is inkább, mert hogy most a Rolling Stones érkezik, és ugye a Rolling Stonesról az a hír járta, hogy 2026-ban Európában fognak turnézni, nem fognak, mert hogy a 82 éves Keith Richards nem vállalta a folyamatos utazással és fellépésekkel járó fizikai és mentális megterhelést, viszont hát hogyha ezt lehet mondani, akkor kárpótlásul július 10-én megjelenik új stúdió albumuk, a Foreign Tongues, ez a címe, és áprilisban erről már megjelent egy új kislemez, a Rough and Twisted. Szóval azért itt haladnak a dolgok, és egyik legnagyobb slágerükkel haladunk tovább. Ez a Sympathy for the Devil.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot építik át, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. +30 20 99 9 9 az ami SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már folytatjuk is az Oasis-szel. Ez lesz a Wonderwall.

0: a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. A 103.9 Rock FM.
1: Rumors spread around in that Texas town. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile. Rain. They got a lot of nice girls.

103.9 Rock FM, na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni, ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem, azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, az mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó, na maradjunk ennyiben, és ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ottam ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, és a dátum június 20-a, MVM Dome, és most jöjjön a Scorpions leggyönyörűbb, hát meg a világ egyik leggyönyörűbb power balladája, amelyet annak idején az én drága Réti Ági barátnőm kazettára rögzített, mit tudom én, 6-szor, 10-szer egymás után, hogy ne kelljen neki visszatekernie, mert annyira imádta ez a Still Loving You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
5: Szia, drágám. Na, ná, Istenél aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
5: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacor Forte.
5: És a koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt. Hát bizony, túl vagyunk a hosszú hétvégén, nem is olyan régen volt az, ugye? És élvezzük a rövid hetet, mert hogy ez a hét csak 4 napos, hát már mindjárt itt van az a péntek, szombat, vasárnap. Nem jó, hát a péntek az nem szabad, de ettől függetlenül a szombat, vasárnapnak nagyon lehet örülni, és főleg az ilyen időnek lehet nagyon-nagyon örülni. Hát most nagyon elkezdhetünk pezsegni, most már itt van a nyakunkon a nyár is, június 1-e is lassan eljön, mert hogy májusnak utolsó napjait tapossuk, és hát az a helyzet, hogy tegyük ezt jól, csináljuk ezt úgy, mint ahogy az igazi rockerek szokták, a legjobb rockzenékkel. Na már akkor mindjárt a Deep Purple bele is csap, mert hogy hát ők jönnek Magyarországra, hogy stílszerűek legyünk, október 2-án Budapest ismét mély lilába borul, egészen konkrétan a Pap László Budapest Sportaréna lesz így, és mi ott leszünk szerintem. Ez a Deep Purple és a Black Knight.

103.9 Rock FM, na a legendás The Who együttes érkezik, akik 1964-ben alakultak, és egy csomó rock bandára hatással voltak. 78-ban jelent meg Who Are You című albumuk, amelynek a címadó tételét boldog-boldogtalan el tudja dúdolni, mert hogy ez a banda egyik legismertebb klasszikusa. A dolt szokás szerint Pete Townshend írta, és az életet egy elképesztő átmulatot éjszaka adta. Townshend a Sex Pistols két tagjával, Steve Jones-tal és Paul Cook-kal ivott hajnalig, majd egy kapuajban talált rá egy rendőr. A legenda szerint csak akkor engedte tovább, amikor látta, hogy képes normálisan elsétálni, és azt ugye rázogatta és kérdezgette, hogy who are you, who are you? Hát igen. Akkor innentől már mindent értünk. A dal és az album is óriási siker lett. Az újabb generáció pedig a CSI a helyszínelők sorozatból ismerheti, ugye az eredeti sorozatnak a főcímzenéje volt, de aztán a dal sikerét követően a spin-off sorozatokhoz és különböző Who dalok kerültek főcímzenének. Ez a Who és a Who Are You?

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

tűzszél, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

103.9 Rock FM, na azt mondja, hogy azt írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak, de ezzel egy időben lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé, kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül, ott visszafordulva lehet. Az 1-esen Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat, és szintén a 11-es főúton Esztergom-Szamárhegyi szakaszán a patkát újítják fel a 60-as és a 62-es kilométer között, Esztergom felé egy szűkített sávon halad a forgalom, plusz 36 20 99 93 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és hát stílszerűen Krisztrával megyünk tovább, ez a The Road to Hell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Császáron Filás Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok. Ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, és hogy mennyire gyorsan megy az idő, hát mondjuk ilyen időben, ilyen társaságban, ennyire jó rockzenékkel. Én, ja, és egy rövid héten, hát csak azt tudom mondani, hogy minden összejött ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Na most, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit. Entrex rajongók, figyelem, mindannyian, tehát mindenki figyeljen ide. Hivatalossá vált, hogy a legendás thrash metal banda új albuma, a Cursum Perficio végül szeptember 18-án érkezik, mert ugye májusi megjelenésről regéltek, de ez nem sikerült. A zenekar gitárosa és fő dalszerzője Scott Ian szerint az album elkészülése ugyanis jóval nehezebb volt, mint tervezték. Eredetileg ugyanis már 2020-ban meg kellett volna jelennie, de a világjárvány teljesen átírta a folyamatot. Ian úgy fogalmazott, hogy amikor végre újra együtt lehettek és stúdióban, a szinte újjászületésként hatott rájuk. Hát ebből mi csak profitálunk, én azt tudom mondani. Úgyhogy várjuk azt az albumot, még egyszer a dátum szeptember 18-a. Ez az Entrex és a Madhouse.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ma azt mondja, csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Ja Istenem, erre várt, a édes Istenem, de jó ezt olvasni, de jó ezt hallani. Na szóval ez lesz csütörtökön. Most viszont jön Bryan Adams, aki idén érkezik Magyarországra, mégpedig december 16-án az MVM Dome-ban fogja előadni a művészetét. Ez a Can't Stop This Thing We Started.

103.9 Rock FM, ma ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rock zenékkel. Lomancsak Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, és holnap már a... igen, már hétvégi hangulatban, hát kicsivel hétvégi hangulatban, mint ma, várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Csütörtöki, azaz kispénteki rock délelőttünkkel. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Iron Maiden és a The Trooper.

103.9 Rock FM, ez már a szerda, és a szerdai hidegfront állítólag, ami intézi a csütörtöket és a pénteket, de csak 25-27 fokkal, és ennek tiszteletére a szerda 32 fokosra növeli a napközbeni csúcsot. Szerintem ezt érezzük. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok. Ezek itt a legjobb zenék. Ha valaki megijed, hogy a májusi kánikula elmegy, ne ijedjen meg. A csütörtök és a péntek lehet enyhébb, és utána a hétvége megint 29-30 fokos lehet. Vissza a 70-es években, amikor a Rock FM-en Blue Oyster Cult szól, és a jól ismert dal minden idők legnagyobb slágere tőlük. Don't Fear the Reaper.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyánnál a 44-es kilométernél dolgoznak, emiatt sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. Budapesten két balesetről tudok, a Pacsirta mező utcában történt az egyik, és a Hegyaljó úton a másik. Lezárás van a 6. kerületben a Szív utcában, és ezen a héten minden nap hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton, valamint még két lezárás a 2. kerületben a Széher úton, és a 17. kerületben a Szabadság utcában. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM az újabb 40 éves évforduló, ha azt mondom, hogy Peter Gabriel és a Sledgehammer, de ennél jóval több, hiszen ex-Genesis tagról van szó még a 70-es évekből, aki 1986-ban már az 5. albumánál tartott, de minden idők legsikeresebb albumánál, ha azt mondom, hogy az album címe Szó, és erről persze a Vörös esőt, vagyis a Red Rain-t, a két Bush-sal közösen énekelt Don't Give Up-ot is ugyanúgy kimásolták, mint a Big Time-ot az egy évvel később, 1987-ben lett óriási siker. Peter Gabriel a Sledgehammerrel, vagyis a Pörölj kalapáccsal mennybe ment. Negyedik lett az angol listán, ami egyébként meglepetés, mert hogy a top 3-ba is bejuthatott volna, de az Amerikai Egyesült Államokban viszont első számú siker lett. Abban az időben, amikor szintén 1986-ban, ugyanezekben a hetekben és hónapokban Mike Rutherford a Genesisből a saját együttesét futtatta, a Mike and the Mechanics-et azzal az ügyeletes lágerrel, hogy All I Need Is a Miracle, és közben jött a Genesis is, a megmaradt Genesis tagok Phil Collins, Mike Rutherford és Tony Banks a vadonatúj albummal, az Invisible Touch-sal és a címadó dallal. Na így, ex-Genesis és jelenlegi akkori Genesis tagok együtt mind-mind az angol-amerikai és európai slágerlistákon. Wow! Demián Ferenc a zenei folytatás most a szerdai rock délutánban.

103.9 Rock FM, a 80-as évek második felébe járunk, amikor többek között óriási siker az Aerosmithtől a Dude Looks Like a Lady, ráadásul amikor egy rockert férfi létére hosszú hajjal nőnek néznek, mert hogy egy éjszakai szórakozó helyen éppen vadásznak a férfiak. Na jó, de nem egészen így, és nem ilyen példányra. Az Aerosmith óriási sikerei között a 80-as évek második felében ez is, a Walk This Way is, az Angel is, és ezen kívül még nagyon-nagyon sok minden más. 1989-ig pedig jön az új album, a Pump, és róla újabb szuperslágerek, plusz átlépünk hamarosan a 90-es évekbe. Ilyen korszak volt ez. Klomoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. A budapesti közlekedésből nagyon friss hír, hogy jelzőlámpa hiba van a Tétényi út, Etele út csomópontban. Köszönöm Rock FM hallgatóknak az azonnali tájékoztatást. Baleset történt a Vörösvári úton, és van egy baleset a Hegyalja úton is. Ezt is köszönöm. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Szív utcában, a 2. kerületben a Széher úton, illetve a 17. kerületben a Szabadság utcában, és ezen a héten, bár csonka hét van, de hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton, előtte a hosszú hétvégén meg hétvégi lezárás volt, és gyanítom, hogy a most következő 30-a, 31-e szombat, vasárnap meg megint hétvégi lezárás lesz a pesti alsó rakparton. Pokolgép, éjféli harag most a Rock FM-en, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, Rolf Magnus, Joachim Larsson, későbbi előadói nevén Joey Tempest és John Norum 15 éves korukban találkoztak, két közös dolog is volt bennük, szerették a hard rockot és körbe akarták utazni a világot. Együtt jártak a stockholmi koncertekre, hogy élőben láthassák a Thin Lizzyt, a Deep Purple-t, a Rainbow-t és a Whitesnake-et, megalapították zenekarukat Force néven. John Levint is bevették, aki stockholmi helyi zenekarokban játszott akkoriban. Nem sokára felhagytak azzal, hogy kedvenc zenekaraik dalait játsszák, és elkezdték írni saját szerzeményeiket. Önbizalmuk egyre nőtt, mikor Stockholm nagyobb helyein is játszhattak. Hírük terjedni kezdett, és végtelen órákat töltöttek a próbahelyeken, és lenyűgöző élő show-kat adtak. Nem sokára már rendszeres fellépők voltak helyi iskolákban és kisebb fesztiválokon, ahol nem pénzért játszottak, saját maguk hordozták a felszerelést, és barátaik szállították őket fellépésről fellépésre. Valahogy így kezdődött a Europe karrierje, 1986-ban pedig robbant a végső visszaszámlálás, és utána nem volt megállás a Rock the Night-el a Carrie-vel, vagy akár ezzel a dallal. Íme a svéd Europe, a Rock FM-en a dal címe Cherokee.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a 6. kerületben a Szív utcában, a 2. kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Hétköznapi lezárás van ezekben a napokban a pesti alsó rakparton. Útszűkületek a fővárosban a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és ugyanígy útszűkület van a Mester utcában is. Továbbra is lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás van az Állatkerti körúton is ezekben a napokban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben a Megyeri úton, és félpályás korlátozások vannak szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 12. kerületben a Márvány utcában. Sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, és ugyanígy a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál. Van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján, és még két egyirányosítás is, a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Szerdai rock délután van az úgy, hogy a legjobbakat játsszuk a modern rockból, ez volt a Lumineers és a Hohey, a 90-es évekből ez volt a Fornan Blanc és a What's Up, és az órakezdés szuper 80-as évek, egykoron punk rockernek is hívták, de mégis a pop korszakban lett atom jó. Billy Idol, Flash for Fantasy mindjárt.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribute-est május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, az tagadhatatlan, hogy óriásit ment a 80-as években. Talán 1981 körül még nem is annyira, mint aztán 1983-84 körül, és utána, ha valakinek kétségei lennének, hát 1986-ban jön a To Be a Lover, 87-ben az amerikai listavezető Money Money, és megint nincs megállás, méghozzá éveken keresztül, aztán a 90-es évek elejéig többek között a Cradle of Love és hasonló felvételekkel. Billy Idol koncertturnéját figyelgettem az elmúlt hónapokban, és ugye azt mondtam, hogy nem nagyon jelenítenek meg vele kapcsolatban semmit, de aztán az elmúlt hetekben megjelenítették, hogy az Amerikai Egyesült Államokban lehet őt elkapni júliusban, augusztusban és szeptemberben rengeteg államban és rengeteg koncertturnén, sőt, az oldalán már a jegyeket is meg lehet vásárolni. Ha valaki mondjuk kiruccanást tervez az Amerikai Egyesült Államokba, és pont odaérkezne, ahol a közelben Billy Idol is jön és fergeteges koncertet ad. Néhány évvel ezelőtt nem kellett sehova sem menni, hiszen ő jött ide a rajongók legnagyobb örömére. Kellemes délután kívánok, Klavancse Krisztián vagyok. Az Útinform információi szerint erős a forgalom jelenleg, illetve korábbi balesetek miatt torlódásra kell készülni az M0-as autóúton, az M5-ös autópálya csomópontjánál, az M3-as felé, az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán mindkét irányban, és az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán is Bag és 60 között. Budapestről ebben a pillanatban kapom a jelentéseket. A Népszínház utcában történt egy baleset, baleset történt az Etele úton is, továbbra is jelzőlámpa hiba van a Tétényi út, Etele út csomópontban, és még mindig helyszínelnek a Vörösvári úton egy korábbi balesetnél. Ezen kívül lezárások még a fővárosban, a Szív utcában, a 6. kerületben, a 2. kerületben a Széher úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és hétköznapi lezárás van ezekben a napokban a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rocketen Edda Balladák jönnek, mennek, és az évtizedekkel nem biztos, hogy mindig tisztában vagyunk. Ha azt mondjuk, hogy utolsó érintés, akkor 1993-ban járunk, és ez már az Edda művek 15. albuma. Név szerint Donászi Tibor, Gömöri Zsolt, Kicska László, Kun Péter és Pataki Attila.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a 6. kerületben a Szív utcában, a 2. kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Hétköznapi lezárás van ezekben a napokban a pesti alsórakparton. Útszűkületek a fővárosban a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és ugyanígy útszűkület van a Mester utcában is. Továbbra is lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás van az Állatkerti körúton is ezekben a napokban. Félpályás lezárás van a 4. kerület a Megyeri úton, és félpályás korlátozások vannak szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 12. kerületben a Márvány utcában. Sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, és ugyanígy a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál. Van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján, és még két egyirányosítás is, a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: David Coverdale-t és a Whitesnake-ot hallgatva az jutott eszembe, hogyha semmi más nem csinálnak, csak 1987-ben a világslágert, a Here I Go Again-t, és utána a szuper szerelmes dalt, az Is This Love-ot, akkor is örökre beírják magukat a rock történelembe, zene történelembe, de hát persze megszámlálhatatlanul sok más dalt is csináltak. Például ezt Whitesnake és a Fool For Your Lovin' szerdai rock délután és a kánikulai folytatás időjárásban 18 óra után Omega Sweet és a Fox on the Run.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Vecsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Vecsés oldalon.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a következő egy-két napban picit mérséklődik a májusi nyár és a májusi kánikula. A szerdai csúcs az 32 fok így is úgy is, de közben jön a hidegfront erős széllel. Hát a hidegfronttól annyira most kivételesen nem kell megijedni, mert még hajnalban is 14-16 fok lesz. A csütörtöki pénteki időjárás viszont 25 fok körül marad, ez a csúcsok csúcsa. Ráadásul pénteken megint rendkívül erős lesz az UV-sugárzás, és ha valakinek ez nem elég, akkor hétvégére megkapja újra a 29-30 fokot. De mindkét nap az előrejelzések szerint hidegfront jön erős széllel. A hidegfrontnak persze meg lesz a hatása, csak éppen nem a hétvégén, hanem a hétvége elmúltával. Picit csapadékosabbra válthat a következő hét eleje, az már a június 1-e, 2-a, 3-a és 4-e. A nyári záporok zivatarokhoz viszont szinte kötelező lesz a 27-28 fokos maximum.

103.9 Rock FM Supergroupból a Supergroupba, Aerosmith után Dynamit, csak éppen évtizedet váltunk, a 90-es évekről visszamegyünk a 80-as évek elejére. A Dynamit egy-két évig létező szupercsapat Magyarországon már amennyire szupernek lehetett nevezni bármit a vasfüggöny mögött nyugati mintára. A dal címe Neked adnám a világot.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a 6. kerületben a Szív utcában, a 2. kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Hétköznapi lezárás van ezekben a napokban a pesti alsórakparton. Útszűkületek a fővárosban a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és ugyanígy útszűkület van a Mester utcában is. Továbbra is lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás van az Állatkerti körúton is ezekben a napokban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben a Megyeri úton, és félpályás korlátozások vannak szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 12. kerületben a Márvány utcában. Sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, és ugyanígy a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál. Van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján, és még két egyirányosítás is, a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a 6. kerületben a Szív utcában, a 2. kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Hétköznapi lezárás van ezekben a napokban a pesti alsórakparton. Útszűkületek a fővárosban a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és ugyanígy útszűkület van a Mester utcában is. Továbbra is lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás van az Állatkerti körúton is ezekben a napokban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben a Megyeri úton, és félpályás korlátozások vannak szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 12. kerületben a Márvány utcában. Sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, és ugyanígy a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál. Van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján, és még két egyirányosítás is, a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a következő egy-két napban picit mérséklődik a májusi nyár és a májusi kánikula. A szerdai csúcs az 32 fok így is úgy is, de közben jön a hidegfront erős széllel. Hát a hidegfronttól annyira most kivételesen nem kell megijedni, mert még hajnalban is 14-16 fok lesz. A csütörtöki pénteki időjárás viszont 25 fok körül marad, ez a csúcsok csúcsa. Ráadásul pénteken megint rendkívül erős lesz az UV-sugárzás, és ha valakinek ez nem elég, akkor hétvégére megkapja újra a 29-30 fokot. De mindkét nap az előrejelzések szerint hidegfront jön erős széllel. A hidegfrontnak persze meg lesz a hatása, csak éppen nem a hétvégén, hanem a hétvége elmúltával. Picit csapadékosabbra válthat a következő hét eleje, az már a június 1-e, 2-a, 3-a és 4-e. A nyári záporok zivatarokhoz viszont szinte kötelező lesz a 27-28 fokos maximum.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, a hajdalisztél éppen most nagyon jó itt a Rock FM-en a Tátrai Bentől, az időjárásban pedig egyébként is, hogyha valaki egy nagyon picit hűvösebbre vágyik a következő egy-két napban, mondjuk nem 32 fokra, hanem csak 25-26-ra. Bődi Szili most a műsorvezető, 8 órától, ahogy szoktuk, indul a Rock the Night. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök. I hate

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

90 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit május 27-én, amely ma van. Az év 148. napját járjuk, tehát pontosan 218 nap van hátra, míg egyre rövidebbek az éjszakák, hosszabbak a nappalok, jó időszak ez az új célokhoz és a mozgáshoz, vagy a sportokhoz és a hobbihoz. No, de kik ünnepelnek ma? Hella és Pelbart és az Eveszter napját ünnepeljük. Hát sajnos egyetlen ilyen rokonom sincs.

103.9 Rock FM, szevasztok! No, lássuk azt, hogy ki a ma született bárányunk. Ma lenne 103 éves Sir Christopher Lee, akit a legtöbben talán a Gyűrűk ura szarumánjaként, vagy Dracula filmek vérfagyasztó vámpírjaként ismernek. Hát úgy alakult, hogy a brit színész 280-nál is több filmben szerepelt, és Guinness rekordot tart a világ legtöbbet filmezett színésze címmel. Emellett folyékonyan beszél franciául, németül, olaszul, sőt gyerekek, még oroszul is. 88 évesen még metal albumot is kiadott. Mennyire kemény a csávú. Hát gyerekek, szóljanak a fanfárok, mert Christopher Lee a legnagyobb király.

0: 93 Rock FM, szevasztok mindenkinek, szép estét kívánok, és vendég áll a házhoz, de csak telefonon keresztül, mert hogy május 31-én Ambrusz Zoli emlékes lesz a Barbanegrában, és hát ott lesznek a barátai, természetesen az Irigy Hónai Mirigyes srácok, Keresztes Ildikó, Cutor Zoli, Szendrei Szasza is, még sokan mások, viszont a telefon túlsó végén pedig itt van velem a legendás Pettyes, azaz Sipos Peti, szevasz Peti!
1: Szevasztok, köszöntök minden rockert, rogert, poppert, diszkóhuszárt és mindenkit a környéken.
0: Há, nagy szeretettel köszöntelek, és akkor mesélj nekünk egy kicsit, hogy, hogy ki volt számotokra egyrészt Zoli, mert hogy ugye több, mint egy barát, nem csak egy zenekari tag volt, hanem igazából családtag, egy kicsit mesélj nekünk róla.
1: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon régre visszanyúló történet. Úgy is mondhatnám, hogy 1986 elején ismerkedtem meg Ambrusz Zoltánnal. Akkor még nem tudtam, hogy később az Irigy Hónai Mirigy nevű terrorszervezetbe fogok vele együtt zenélni. Hát ugye nekünk úgy kezdődött a barátságunk, én már láttam a Zolit korábban is színpadon a Primula együttessel.
0: Úristen,
1: meg a Primula meg Légió, ilyen tehetségkutató fesztiválokon léptek ők föl, ilyen kisebb-nagyobb ilyen amatőr rocks, meg Légió, a Petőfi Csarnokban játszottak, aztán Mózer Lacival is a minden, és ugye egy volt az érdeklődési körünk, ugye a rockzenét nagyon szerettük, lejártunk oda Tüzes Vízbe, összehaverkodtunk, így elkezdtünk járni ilyen velencei hétvégékre, meg Balatonra, és akkor jött az ötlet ugye, hogy kéne valamit csinálni, mert nagyon összebarátkozott ez a Tüzes Vízes Brigád, ugye a Kabaiék oda jártak, csak Imivel én már akkor korábban zenéltem, de akkor pont nem volt zenekarunk, mert mindenki elmez katonának, és akkor kitaláltuk ezt a szilveszteri házi bulit, és hát Zolika volt a mindennek az atya, hiszen akkor ő már egy demek gitáros volt. Aha. Mi még csak úgy csak kapizsgáltuk a dolgokat, vagyis hát teljesen mindegy volt abban a 5 négyzetméteres nappaliba, ahol fölléptünk szilveszter este. Gyakorlatilag a Kabai akkor látott először dobot életébe. Sokat nem is fejlődött mondjuk, de viszont a hangulat már akkor is jó volt.
0: Igen, és nálatok ez a fő.
1: Igen, és ez a fő, és hát a Zolika annyira meghatározó volt. Aztán, hogy jöttek az évek, jöttek a lehetőségek, akkor ő volt a lemezeknek a producere, gyakorlatilag ő szólt bele mindig a hangszerelésbe, ő ült ott éjszakákat a Sáfer öcsi mellett, amikor tolták össze, keverték a lemezeket, és sokáig ő vitte a szervezés részét is, amíg nem volt még menedzserünk vagy szervezőnk, ő hozzá futottak be a telefonok, neki volt először mobiltelefonja a zenekarból, és...
0: Fú, miket mondasz? Én ezzel nem is tudtam ezeket a történeteket, hogy ennyire meghatározó srác volt ő.
1: Nagyon, minden szempontból meghatározó volt, hiszen ugye Huszi és Feri később kerültek be, és mi az első 3-4 évet a Zolika bonyolította minden szempontból úgy a szakmai részét, tehát a zenei részét is, meg egy csomó szervezési feladatot ő látott el, mondom, hogy a koncerteket ő kötötte le annak idején, uh-huh. és sokkal később lett csak menedzserünk, vagy legalábbis ilyen szervezünk. És hát amellett meg ugye mi együtt jártunk nyaralni, és együtt mentünk Amerikába először, mikor küldtem egy képeslapot anyáméknak, azt hitték, hogy disszidáltunk a Zolival, mert csak annyit írtam nekik, hogy elfelejtettünk jelezni a repülőgépen, és a New Yorkba kötöttünk ki, pedig Belgrádba indultunk. Ők úgy tudták, hogy Jugóba megyünk nyaralni, nem mertük megmondani itthon. A Zoli akkoriban régió keresett, fönn dolgozott a várba egy zöldségesnél, és egy

0: az egybe váltott a dollárt forintra, és így sikerült összehoznunk egy New York-i utat, és nagyon jól szórakoztunk. Bejártuk a félvilágot együtt, aztán meg a zenekarról is bejártuk, ugye voltunk Ausztrál turnén, Svájcba, Németországban nem voltunk. De a környező országban mindenhol felléptünk, és hát aztán jöttek a gyerekek, én lettem a Zoli fiának a keresztapja, és a, most a Gabó szervezi ezt a, az emlékestet, és hát ő is gitáros lett, és nagyon jó ízléssel azt találta ki, hogy olyan lesz a koncert, hogy azok a zenék szólalnak meg, ami a Zolihoz nagyon közel álltak, nem csak azok a zenék, amiket ő játszott, hanem amiket szeretett. Tehát így kerülnek be Whitesnake Journey és különböző feldolgozás nóták is. Tehát az a címe a koncertnek, hogy Együtt az úton Ambrus Zolival. Ez kicsit nála úgy csapódott le, hogy ültek a hátsó ülésen, és a Zoli rakta be a CD-ket, kazettákat az autóval, mentek nyaralni, és ezeket a zenéket ők így ismerték meg, így szerették meg, azon túl, hogy ugye ott gyerekként már jártak a Mirigy koncertjeire, vagy például a Zoli csinálta Szekeres Tomival egyszer egy közös albumot, arról is fogunk énekelni, én is és a Keresztes Ildi is, hiszen abban részt vettünk annak idején, és hát az van a csodálatos dolog, hogy ugye mindenki ismerte már 30 éve, már előbb a Zolit, például a Szaszáék, együtt bulisztunk mindig, első szóra mindenki elfogadta a meghívást, sőt, Hetényi Zoli még most jelentkezett, mikor meglátta, hogy ő szeretne dobolni, mert ő nagyon jóban volt az
1: Zolitával, hogy ő is
0: kérjen egy nótát. Úgyhogy nagyon, igazából ez egy nagy családi baráti összejövetel lesz, és hát mindenkit szeretettel várunk. És hát bízunk benne nem csak a Mirigy rajongókat, hanem akik egy kicsit is szeretik a rockzenét, vagy egyáltalán van egy jó vasárnapjuk, ugye gyereknapnak is mondható, de hát mivel nem vagyunk annyira gyerekek, ez egy nagyon jó hangulatú, ritka hangulatú, hiszen ezekkel a művészekkel ritkán tudunk egyszerre egy színpadra állni.
1: Igen. Hát Petikém, nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted nekünk mindezt, és hát nektek pedig nagyon jó bulit kívánok, mert hogy május 31-én Ambrus Zoli emlékest a Barbanegrában, ahol felép az Irigy Hónai Mirigy természetesen, Keresztes Ildikó, Cutor Zoli, Szendrei Szasza, és még sokan mások. Köszönöm szépen! Kicsoda?
0: Srott Peti is ott lesz.
1: Nagyon szeretem! Hát nagyon helyes! Köszönöm szépen, hogy velünk voltál!
0: Szevasztok, köszi!

103.9. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Szaszadaromoz itt a 103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és még mindig én hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit és a kis híreket a nagyvilágból. No, és még mindig van ma született bárányunk, mert ma ünnepelnénk a nemrég elhunyt Louis Gossett Jr. születésnapját, aki az első fekete férfi színész volt, aki megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar díjat. Az 1982-es Tiszt és úriember című filmért több mint 6 évtizedes pályája során mindig kiállt a rasszizmus ellen, és fontos társadalmi ügyek szószólója volt.

93.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, az a Szili, és lássuk, hogy milyen lesz a hetünk időjárása. Hát alapvetően kellemes, késő tavaszi időre készülhetünk. Többfelé lehet számítani napsütéses órákra, nem is akármilyenekre. Ugyanakkor időnként növekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak helyenként. A csapadék inkább átmeneti jellegű lesz, hosszabb tartós eső kevés helyen valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 26 fok átlaggal alakul, és a melegebb időszakokban már korra nyárias hangulat is lehet. A reggelek frissebbek lesznek, általában 10-15 fok közötti minimumokkal, a szél pedig megélénkülhet, főként zivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Összességében tehát kellemes szabadtéri programokra többnyire alkalmas hét vár ránk, de érdemes lesz esernyőt is magunknál tartani, mert a tavasz továbbra sem mond le a meglepetések.

93.9 Rock FM. Hát gyerekek, nem fogjátok elhinni, de a hólyag működése inspirálta az egyik legfontosabb szelepet a vízvezeték szerelésben. Egy angol szerelő, Thomas Carper a 19. században forradalmasította a WC-k működését, ugyanis a hólyag telítődését utánzó mechanizmusával alkotta meg a mai úszószelepősét. Ez a mechanizmus automatikusan zárja el a vízáramlást, amikor a tartály már megtelt. Egy egyszerű, mégis zseniális megfigyelés, amit a test működése inspirált.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM. Gyerekek, valljuk be őszintén, nem véletlenül mondják azt, hogy a sakk az egy sport. Mert hogy egy kimutatás bebizonyította, hogy a sakk nagymesterek agya vizuális és térbeli mintázatok felismerésében közel olyan aktív, mint a sportolók izomzata egy edzés alatt. A legjobbak képesek több száz lépéses kombinációkat is fejben tartani, és edzésenként napi több órát csak végigjátszott meccsekkel töltenek. Szóval a testünkre és a fizikumunkra ez pont olyan hatással van, mint hogyha az ember mondjuk kosárlabdázna. Sőt, az én pingpong edzőm elmélete az volt mindig is, hogy a küzdősportok azok nem csak a karate, meg a jiu-jitsu, meg minden ilyesmi, hanem a pingpong is egy küzdősport. Ugyanúgy kell küzdeni benne, az izmod az ugyanúgy el fog fáradni, és az, ami a legfontosabb, hogy fejben ugyanúgy kell küzdeni a pingpongnál, mint a karaténál.

103.9 Rock FM, jöjjön egy hír az empátiáról, a segítőkészségről, az egymás segítéséről. Persze Japánról beszélünk. Szóval történt az, hogy Japánban egy vasútállomást csak egy diák használt, ezért bezárták volna, de mivel ez a japán diák használta, ezért nem zárták be. Egy japán Kami Shirataki állomást évekig csak egy diák használta, hogy iskolába járjon. És most kapaszkodj meg, a vasúttársaság addig nem zárta be az állomást, amíg a diák le nem érettségizett. Azt hiszem ez gyönyörű. Aztán egy idő után a vonat is megszűnt arra járni. A gyerekek, ez egy megható példa arra, hogy van még olyan hely a világban, hogy a társadalom időnként az egyént is előbbre helyezi a gazdasági racionalitásnál.

103.9 Rock FM, Tina Turner, akinek május 24-én van a halálának az évfordulója. Soha nem tanult énekelni állítólag, ösztönből, teljesen belülről fakadóan énekelt gospel kórusokban, ahol már viszonylag egész pici gyerekként kitűnt a többiek közül. Mégpedig azzal, hogy mindig tudod egy jót improvizálni, amire a többiek odafigyeltek. Egészen kitűnt, már egész piciként fantasztikus hangja, sokkal tehetségesebb volt, mint a többi körülötte levő énekes. Ő a zenét nem tanulta, abban a közegben szinte senki nem tanulta a zenét iskolában, mindig a közeg hozta. A gospel kórusokban mindenki egymástól tanult. Tina Turner a koncertjein akár 3 órán keresztül ugrált, mozdult, táncolt, akár egy sportoló olyan intenzitással kellett a színpadon lennie. Az ő példája mutatja, hogy a szenvedély, a munka és az önazonosság messzire vihet. Ha hiszi,

Szaszaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát a most következő hír azt mondja, hogy nem kell egyből orvoshoz rohanni, hogyha egy picit magasabb vérnyomásunk, ha meg nagyon magas, akkor meg igen. A légzés szabályozása komoly hatással van a vérnyomásra. A lassú és mély légzés nem csak nyugtatja az idegrendszert, hanem csökkenti a vérnyomást is. Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy napi néhány perc tudatos légzés akár gyógyszerek nélkül is enyhítheti a magas vérnyomást. A legegyszerűbb dolgok néha a leghatékonyabbak. És akkor még a teákról nem is beszéltünk, mert ugyanúgy vannak vérnyomás csökkentő teák, amiket érdemes alkalmazni, és nem feltétlen gyógyszereket kell beszedni azért, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk. Csak egy buktatója van ennek a dolognak, hogy amikor ilyen 140-150 körül van az ember vérnyomása, az még a nem számít kategóriában tartja az embert, és utána, amikor felugrik 170-180-ra, akkor már késő, akkor már jön a gyógyszer. Úgyhogy akkor, amikor 140-150 körül van az ember vérnyomása, akkor már tessék azon gondolkodni, hogy hogyan is lehet természetes úton levinni, nehogy késő legyen.

FM 103.9 itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz!